kugirana ikiganiro umudundo. Wifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari hafi cyane kure. Umudundo ni ikiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi muciye ku telefone.